0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát Rádió és Televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat augusztus 29-én szombaton magyar nyelvű adásunkban. Én Golub Mária vagyok, kellemes időtöltést kívánok. Mondom a tartalmat röviden. 4 ajánlat érkezett a Gospicsban található hulladék ideglenes lefedésére. Védelmi minisztérium. Kiemelték és Németországba szállították egy római hajó másolatát. Legalább 633 ember vesztette életét Nepálban áradások következtében. És Európa figyelemmel kíséri a mai izlandi népszavazás eredményeit. Mai hanganyagunkban a mohácsi veszedelem szerepel.
1: Híreink következnek.
0: 4 ajánlat érkezett a Gospicsban található több mint 30 ezer tonnányi eltemetett hulladék ideglenes lefedésére. A hulladékot vízhatlan réteggel fedik majd be, hogy megakadályozzák az esővíz beszivárgását és csökkentsék a csurgalékvíz kifolyás kockázatát. A munkálatok várhatóan legfeljebb 4 hónap alatt befejeződnek. Pénteken a horvát fegyveres erők közreműködésével végrehajtott, kihívást jelentő kiemelési műveletet követően épségben Németországba szállították a Danuvina Alacris nevű ókori római hajóreplikát, így sikerült megóvni a hajót a további állagromlástól, jelentette be ma a Horvát Köztársaság Védelmi Minisztériuma. A minisztérium közlése szerint a Dráva rendkívül alacsony vízállása miatt a hajó egy homokpadon feneklett meg, ami komoly károsodási és állagromlási kockázatot jelentett. A horvát kormány finanszírozásával megvalósuló közel 3,5 millió értékű projekt, amely 7 horvát kulturális központ építését foglalja magába Vajdaságban, a kivitelezőkkel és a bürokráciával kapcsolatos nehézségek ellenére is jól halad. Erről a Horvát Nemzeti Tanács számolt be egy Tavankuti ülésen a helyi horvát sajtó mai beszámolói szerint. Vukovár város készen áll már Koperkovics Thompson mai koncertjére. A városba mintegy 100 000 látogatót vártak. A jegybevétel teljes összegét a zágrábi szalézi diákkollégium befejezésére, valamint a Borovonász egyében található 12 horvát rendőr stadion megépítésére fordítják. Az ipari övezetben kijelölt koncerthelyszín kapui délután 17 órakor nyíltak meg, a műsor pedig 20 órakor veszi kezdetét. A város zsúfolt és a nagy érdeklődésre való tekintettel különleges forgalmi rend van érvényben. Legalább 633 ember vesztette életét Nepálban és a Tibettel határos térségben pusztító, hirtelen lezúduló áradások következtében. Nepálban 626, Tibetben pedig további 7 halálesetet erősítettek meg. Nepálnak olyan speciális területeken van szüksége külföldi segítségre, amelyekhez nem rendelkezik a megfelelő szakértelemmel, a kutatási és mentési műveletekhez azonban nincs rá szükség, nyilatkozta Nepál külügyminisztere. A külföldi állampolgárságú áldozatok közül a legtöbben Indiából származnak. Európa figyelemmel kíséri a mai izlandi népszavazást. Mintegy 400 ezer izlandi szavaz arról, hogy az ország újra kezdje az Európai Uniós csatlakozási tárgyalásokat. Reykjavik 2008-ban kezdte meg a tárgyalásokat az Unióval, ám 2013-ban a halászati kérdések miatt leállította azokat. Mivel a téma továbbra is megosztja a szigetország lakosságát, a népszavazás kimenetele igencsak bizonytalan.
1: Miután 1521-ben török kézre került Nándorfehérvár, megnyílt az út Magyarország belsejébe. 1526 tavaszán indult el újra seregei élén első Szulajmán az ország felé. Már a törökök átkeltek a Száván, amikor a király haditanács kinevezte Tomori Pált, a köznemesi származású ferences szerzetest, és Szapolyai Györgyöt, a magyar sereg 2 fővezérévé. Tomori a Drávánál akarta feltartóztatni a törököket, a haditanács viszont a mohácsi síkot választotta a csata színhelyéül. 1529. augusztus 29-én egy hozzávetőlegesen 25 ezer főnyi magyar sereg állt szemben a közelgő 60 ezres, jól szervezett török sereggel. Szeged közelében várakozott továbbá Szapolyai János, az erdélyi Vajda, egy közel 25 ezres sereggel, mivel II. Lajos, a magyar király és a haditanács attól tartott, hogy a fősereg támadásával egy időben a törökök délkelet felől is megtámadják Magyarországot. A csata augusztus 29-én délután 3 és 4 óra között kezdődött, amikor Tomori Pál megadta a jelet a támadásra. Az alig 2 órás csatában elesett II. Lajos, és csatatéren vesztette életét a két fővezér, valamint számos magyar főrend és egyházi méltóság is. A mohácsi síkon a magyar had katasztrofális vereséget szenvedett a törököktől. A vesztett csata utáni csapások sok tekintetben évszázadokra meghatározták az ország sorsát. A mohácsi vész a független magyar királyság pusztulásának és az ország hanyatlásának szimbólumává vált. Szulejmán szeptember 9-én vonult be a védtelenül hagyott királyi székhelyre Budára. A királyi palotát kifosztották. Ekkor került Mátyás híres korvináinak számos darabja is Konstantinápolyba. Október elején a török erők elhagyták az országot. Magyarország a délkeleti részek kivételével ekkor még nem került ténylegesen török uralom alá. A mohácsi csata után egy nő, anya tűnt fel a vér és holttestek borított a síkon. Kanizsai Dorottya oszladozó, szétmarcangolt maradványok között a fiát kereste. Miközben a magyar urak a törökkel versenyfutba raboltak és fosztogattak, ez az asszony eltemette nemzeti tragédiánk hősi halottait. Perény Imre Nádor a király utáni második magyar méltóság özvegye volt, a korabeli arisztokrácia legfelsőbb köreibe tartozott. Az ellenség elvonulása után mégis személyesen jelent meg a földi pokol képét nyújtó harcmezőn. Anyaként érkezett, nevelt fia Perényi Ferenc váradi püspök maradványait kereste az oszladozó testek között. Ekkor vált a magyar történelem legendás nő alakjává, ugyanis amíg a férfiak ekkor is egymással vitázva próbáltak a másik fölé kerekedni és hasznot húzni az űrzavarból, addig ő 400 jobbágyával és papjaival eltemetette Mohács addig temetetlenül maradt hősi halottait. Méltó keresztény módon. Így tartja a hagyomány, amit a tudomány is elfogad, de ennél többet nem tud hozzátenni Kanizsai Dorottya legendás tettéhez. Kanizsai Dorottya születésének és halálának dátuma sem ismert, maga is gazdag arisztokrata családból származott, de első férje, Geré Péter Nádor után is komoly vagyont és rangot örökölt. Saját jogán is bejáratos volt a királyi udvarba, több nyelven beszélt, híres volt műveltségéről, második férje halála után is Nádorként tisztelték. Sok nemesi család küldte leányait Dorottya házába tanítatni. Közismerten szívélyes és adakozó volt a szegények, árvák, elesettek és az egyház irányába. Talán soha nem fogjuk megtudni, hány magyar és hány más nemzetből származó Magyarországét és a kereszténység védelmében harcoló hős nyerte végtisztességet Kanizsai Dorottya akaratából. Nem ismert, hogy Kanizsai Dorottya megtalálta-e fiát, de a többször kirabolt rothadó maradványok között minden bizonnyal csak óriási szerencsével lehetett bárkit is azonosítani.
2: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.